95.4 Base FM.

Aki átmond, mondjon békés, ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

0: A Blink, a Kumán, a Cimbim. Ja, az
1: New School.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ladies and gentlemen!
2: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás. Módosították a kék szalag útvonalát. Elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár

0: és körútas biztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabiz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utas biztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát

tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványanyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddáváló oxigén indítja el, és a környezetünk
testünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újra felhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Sziasztok! Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoén és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumi körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenés lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Elfogadják hétfőn az alaptörvény módosítását, USB töltőket vizsgált a fogyasztóvédelem, felhők takarhatják el a napot. Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre.

0: hogy ezek biztonságosak. Tehát próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnap reggelt és kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál RP. Nyitom a mai kört és a következő 4 órát a hétvégén is, jön BSV, szavak nélkül, mindenkinek a legszebb reggelt kívánok, indul.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Post Malone és Ty Dolla Sign letette a névegyét ezzel a dallal, mint ahogy a két következő hazai előadó is az itthoni rap színában egyre többen hallgatják a következő alkotást. Jön nálunk VG, Rézműves közöse, és

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A pici lány nagyon tud zenélni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen ismerik a nevét, és a számok is magukért beszélnek. Újoncként az Egyesült Államokban nyomott egy aranyat, és a braziloknál platinát, illetőleg Új-Zélandon is platinát. Magyarországon egyébként a Mahasz toplista szerint szintén aranyat csinált. Jön nálunk Tyla, Push to Start, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás. Módosították a kék szalag útvonalát. Elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utas biztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A MABIZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV. Karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, rengeteg ember küzd itthon lelki problémákkal, mondjuk a nagyvilágban is, de itthon különösen jön Diaz Menta, és érkezik tőlük a mi.

0: 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Tulajdonképpen el lehet mondani, hogy One Hit Wonder a csapat. 1995-ből érkezik az Operations Tacola albumról a legendás Loonies és az I Got Five On It. Rengeteg feldolgozás után tulajdonképpen egy rap himnusszá vált. Jön az Oaklandi csapat, itt a 96-i Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Elfogadják hétfőn az alaptörvény módosítását, USB töltőket vizsgált a fogyasztóvédelem. Felhők takarhatják el a napot. Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat erre, északkeleten, keleten van a legnagyobb esély.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnap reggelt mindenkinek, jön egy jó dinamikus, Dash Young Fly, Azalea.

96.9 FM, Rap, Hip-Hop, R&B. 2022-ben még karrierének viszonylagos elején készítette a következő dal Jack Harlow, azóta négyszeres platina lett, és igen jól teljesített akkor is, most meg folyamatosan javul. Jön az első osztály, First Class, itt a Bass-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal ma ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy sohasem fog be.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy kiváló hazai duó nyári slágerével. Több mint egy éve debütált, és még mindig a hatodik legnépszerűbb a hazai zenék listáján. Megérkezett egyébként már az utánpótlás is, itt az újabb következő nyári dal. Na de ez még marad a 2025. augusztus 4-i Oh Mama, Dash és Young Fly tollából. Itt a 96.4 Biz FM. Oh Mama,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken, nyáron is szükség van vérre, ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Indés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Véradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, minden önkéntes véradó segítsége hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek. Ez 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelékhez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámok, valamint járművek miatt is. Az ügyek csaknem egyharmada a felek megegyezésével zárult. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatkoznak be. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot és kellemes feltöltődést mindenkinek. Jön egy csinos hölgy, Shenseea, Boss Up, itt a 96.8 Bass FM.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Nyáron is rengeteg helyen látjuk koncertezni, akár szólóban, akár csapattal Gangsta Zolit. Ugye idén töltötte be január 7-én a 60-adikat, és hát elég sok minden róla szól idén. Jön az 1999-es, a jó, a rossz és a kártel itt a Bass FM-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki Csempi.

0: up, Long Island. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en, már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.
3: Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
4: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás. Elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
5: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
4: Az oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV. Karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabonyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több

96.9 FM, Rap Hip Hop R&B. Telefonon, SMS-en, Viberen is elértek minket. 0620-964-99-99. Érkezik az indiai TGV, amely nagyon jól teljesít. Hanuman Kankolni, dübörög a Big Dogs. Na, ezt szakítani fog.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop,
3: R&B.
1: Éjjel-nappal 96.4
3: Bass FM.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 BSFM.
1: Lego.

0: Let go. 96.4
1: Bass FM. Rap. Hip Hop. Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler. Itt a 96.4 Bass FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, rendben átállt hazánk az új vámszabályokra, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
4: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztók, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
3: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 2014. február 4-én droppolt a világhálón. Alapvetően a featuringnek a lakóhelyén, méghozzá Camptonban, Kaliforniában forgattak. A featuring ebben az esetben Problem, és aki a fő kolompos, az nem más, mint Rich Homie Quan. Összeraktak egy nagyon jó dalt.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Beast FM-en mutat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Legyünk óvatosak a szabad vizeken, idén is elindul a nyitott portanapok. Ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. A biztonságos ellátás érdekében naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos, minden önkéntes véradó segítsége hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek. Ez 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelékhez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kézi szerszámok, valamint járművek miatt is. Az ügyek csaknem egyharmada a felek megegyezésével zárult. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatkoznak be, tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Száguldunk tovább hazai vizeken, jön nálunk Azaria és az Okari. Itt a kedvenc rádiótokban vasárnap reggel is, tudjátok.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

R&B. A klasszikus hangzás után megyünk tovább egy picit lazulósabbra, akikkel érkezünk. Tulajdonképpen rokona volt az egyik legnagyobb reggae tehetségnek, Bob Marleynak. Nem más, mint Kymani Marley, és érkezik tőle a Hustler. Én már ezzel a párossal búcsúzom, hétfőtől reggel 6 és 10 között. Tali, mindenkinek további szép hétvégét kívánok, jó feltöltődést, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás. Módosították a kék szalag útvonalát. Elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Kisebb földrengés volt Magyarországon ma hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es magnitudójú földrengést kevéssel 4 óra után regisztrálták. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A hírt az énekes családja jelentette be az együttes közösségi oldalán. Az előadó művész 56 éves volt. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd Aliyah utolsó albumának 25. születésnapját. Kiderül, hogy melyik legendás rap csapat kapott csillagot a Hollywood Walk of Fame-en, és az is, hogy ki volt a meglepetés vendég Jay-Z óriási New Yorki koncertjén a Yankee Stadiumban. Kezdeni pedig J. Cole-lal fogunk, és a Carolina első számú rapsztárja ugyanis hamarosan turnéra indul, és ehhez kapcsolódóan most egy saját rap magazint jelentetett meg. 144 oldalon a klasszikus 90-es és 2000-es évek beli rap magazinok stílusában lehet lapozgatni a The Fall Off című kiadványt, amit az új, egyben legutolsó albuma után keresztelt el. Most érkezzen is J. Cole és tőle a Workout itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Az atlantai producer mogul Jermaine Dupri 18 millió dolláros pert indított a Sony ellen. Azt állítja ugyanis, hogy ennyi jogdíjjal tartoznak neki a 90-es évek eleje óta általa készített lemezek után. Csak a Chris Cross első két albuma után járna neki, ezt állítja, 2 millió dollár, Dabrat, Jack Dage, Asher vagy éppen Mariah Carey lemezei után pedig további milliók. Hogy mi lesz ennek a pernek a kimenetele, az még kérdéses, de majd beszámolunk róla. Az azonban biztos, hogy elképesztő tehetségeket fedezett fel a karrierje során Jermaine Dupri mester, és hát a saját kiadójánál, a So-So Def-nél rengeteg atlantai tehetség kapott lehetőséget az évek során. A folytatásban ebből az elképesztő névsorból érkeznek többen, elsőként a Chris Cross, itt a 96.4 Base FM-en.

Hip Hop R&B 2001. július 7-én jelent meg Aaliyah karrierjének harmadik, egyben utolsó albuma, ami címként egyszerűen csak az ő nevét viselte. A produceri székben, akárcsak az előző lemeznél, a virginiai zsenit Timbalandot találjuk. Alig másfél hónappal a lemez megjelenése után pedig Aaliyah halálos repülőgép baleset érte, ami az egész lemez természetesen egy teljesen új megvilágításba helyezte. A Rock the Boat című dalhoz forgattak éppen klippet a Bahamákon, de a túlterhelt repülő végül az óceánba zuhant. A tragédia híre, milyen a zenei világ, az album lista első helyéig juttatta Aaliyah lemezét, és végül több mint 13 millió példány kelt el belőle világszerte. Bonus trackként a Try Again-t is rátették az európai és a japán változatokra, ami egy évvel korábban a Romeo Must Die filmzenejeként lett világsiker. A folytatásban érkezik az első single a lemezről, ez a We Need a Resolution, itt a 96.4 Bass FM-en. Köszönünk mindent, Aaliyah!

0: Fuck it up.
1: 94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Néhány nappal ezelőtt a Bone Thugs and Harmony ohiói rap sztárjai csillagot kaptak a Hollywood Walk of Fame-en. Óriási gratula Easy egykori felfedezetjeinek, akik megérdemeltek már egy pozitív hírt az utóbbi évek sok-sok őket körüllengő balhéja után. Az átadáson többek közt Ice-T és Fat Joe is hosszasan dicsérte őket, és hát persze óriási dolog a hírességek sétányán arany keretbe foglalva látni egy rap csapat nevét. Legutóbb például a Cypress Hill is kapott egyébként csillagot. Most természetesen a Bone-nal folytatjuk, érkezik az őket világsztárrá tevő Crossroads itt a 96.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd a GGGGG Unit, Eric Sermon, Busta Rhymes, az album jubileumot ünneplő Ghetto Boys és Damian Marley is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. A hét albuma nálunk továbbra is Aliyah harmadik, egyben utolsó lemeze, ami alig több mint egy hónappal váratlan halála előtt jelent meg. Az egyik legnagyobb példányszámban valaha eladott R&B albumról következzen most a More Than a Woman,

96.4 Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Néhány nappal ezelőtt volt a zeneipari mogul Clive Davis temetése. 94 éves korában hunyt el, és rengeteg világsztár és zenei szakember tartja őt a mentorának, olyas valakinek, akitől rengeteget tanulhatott az évtizedek során. Ő indította el többek közt Whitney Houston karrierjét is, 2000-ben pedig ő alapította a Jay Records-t, ezt a meglepően sikeres, de csak 10 évig működő kiadót, ami olyan tehetségeknek adott otthont, mint Busta Rhymes, Wyclef Jean, vagy éppen Angie Stone. Itt jelent meg egy akkor teljesen ismeretlen, alig 20 éves New York énekesnő első lemeze is, őt úgy hívták, Alicia Keys. Az EPMD veteránja, Eric Sermon pedig néhány nappal ezelőtt megosztotta azt a történetet Clive Davis kapcsán, hogy hiába mutatta körbe új dalát 2000-ben, például a Def Jam irodában is, senkit nem érdekelt, aztán a Jay Recordsnál több millió dollárt ajánlottak érte, így náluk jelent meg, ma már kultikus music, a híres Marvin Gaye hangmintával. A Clive Davisről szóló dokut megtaláljátok a Netflixen, most pedig Eric Sermon érkezik, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bassride-ban.

Pár emlék, néhány nappal ezelőtt lett 35 éves a houstoni legendák, a Ghetto Boys leghíresebb albuma, a We Can't Be Stopped. Minden idők egyik legjobb MC-je Scarface, az egykori boxoló Willie D és a mindössze 112 cm magas Bushwick Bill alkották a Ghetto Boys legsikeresebb felállását, és ők is írták meg a lemez és egyben a csapat sikerdalát is, a My Mind Playing Tricks on Me-t, amit Amerikában a mai napig a 90-es évek egyik legfontosabb rap számaként tartanak számon, és hát az egyik legtöbbet játszott Halloween-i track is egyben. A borító mellett nem lehet még elmenni, hogyha csak annyit mondunk rá, hogy félelmetes, akkor az nem kifejezés. Egy valódi kórházi fotó látható rajta ugyanis, ahol Scarface és Willie D tolják ki a kórteremből az egy nappal korábban a barátnőjével folytatott veszekedés során önmagát arcon lövő Bushwick Billt. Hogyha még nem láttátok ezt a borítót, akkor egy igazán súlyos élményre számítsatok, de a lemez igazi kultikus rap album, több mint 1 millió eladott példánnyal, jön is róla a My Mind Playing Tricks on Me-t a 96 4 Base FM-en.

a Bassride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten egy rap film klasszikussal is foglalkozunk, majd megünnepeljük Ice Cube első filmes vállalkozását, a legendás Friday-t. Ma még Jay-Z érkezik, aki egy nappal ezelőtt tartotta meg visszatérő nagy koncertjét New Yorkban, ahol megtöltötte a Yankee Stadiumot, és ahol Beyoncé mellett kisebb meglepetésre Nast is vendégül látta a színpadon. Bár az egykori riválisok ma már jó barátok, mégis nagyon-nagyon ritkán láthatók együtt egyszerre ugyanazon a színpadon. Most akkor jöjjön az a Jay-Z track, amihez Nast hangját használták fel hangmintának még 1996-ban, ez itt a Dead Presidents, a 96.4 BSFM-en. Hello, szevasz!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Szen jön majd a Rough Riders number one-ja DMX, itt lesz egyenesen Torontóból a világ talán legnépszerűbb R&B sztárja The Weeknd, és érkezik majd egy igazi West Coast klasszikussal Ice Cube is az óra végén. Kezdeni azonban Coi Lőréjel és az ő Grandmaster Flash feldolgozásával fogunk. Jön a Players itt a 96.4 Bass FM-en.

Slim Jimmy és Swaley első világsikere következik, ez lesz a No Type pillanatokon belül. Swaleyvel kapcsolatosan pedig jó hír mindenkinek, hogy idén nyár végén Magyarországon koncertezik majd, egészen pontosan Szegeden áll majd színpadra. Jön tehát a

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz.

turnéján. Június végén Krakkóban fejezte be a turné első felét, a folytatás pedig majd októberben érkezik az Egyesült Államokban. Valószínűleg a kettő között pedig éppen megérdemelt nyaralását tölti valahol. A folytatásban jön tőle az Agora Hills, itt a 96.4 Bass

R&B, a folytatásban India, igen, India első számú rapsztárja következik. Őt úgy hívják, hogy Humankind, és bizony a Big Dogs című dalból már létezik egy olyan verzió is, amit A$AP Rocky-val közösen vett fel, szóval gyakorlatilag a világ hír, innen már csak egy lépés jön, a már emlegetett Big Dogs itt a 96.4 BASE FM-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Alig néhány pillanat, és megyünk is tovább, egy remek R&B feldolgozással folytatjuk. Blue Kentrel klasszikusát gondolta újra Shensia, érkezik a Boss Up.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

A mikrofon mögött ebben az órában is DJ Venom. Eminem rappel majd nektek egyenesen Chicagóból, aztán itt lesz DJ Snake, akit majd élőben is meg lehet nézni magyar színpadon, méghozzá nyár végén. Akkor érkezik majd egyenesen Párizsból, de tegyük hozzá, hogy itt volt egyébként Budapesten már a BL döntőn is. Aztán érkezik majd a hősök a Veszprém Pétfürdő tengelyről, ők pedig a barátaikkal egy igazi posszi tracket hoznak el nekünk. Kezdeni azonban Dessel fogunk, érkezik a Winnie Pooh itt a 96.4 BC.

0: Pesten kívül is. BizFM.hu.
1: Astro, no.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

adott az évek során a világnak. Onnan származott például a producerek kedvenc producere Jay Dilla és az általa vezetett Slum Village. Aztán onnan jött Royce the 5'9", onnan érkezett a fiatalabb tehetségnek számító Big Sean, de hát természetesen van egy valaki, aki Detroit kapcsán semmilyen felsorolásból nem szabad kihagyni, az pedig Eminem. Most vele folytatjuk, érkezik a második albumának legnagyobb sikere, amivel végképp nemzetközi világsztárrá vált. Ez a The Real Slim Shady, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Check it to 10.

R&B. Párizsba utazunk, érkezik ugyanis DJ Snake, akinek nagyon jó, kedves régi barátja, a párizsi hip-hop keresztapja DJ Cut Killer, akit egyébként a Gyűlölet című filmben is láthattok ebben az all-time classic moziban, egészen pontosan abban a jelenetben, amikor is a lakótelepi ablakban DJ-zik Cypress Hill-es pólóban. A folytatásban DJ Snake más híres barátokkal érkezik, többek közt Cardi B-vel és Selena Gomez-zel itt a 96.4 Bass FM-en.

0: was into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Néhány nappal ezelőtt olvastam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy a rap történetének leghíresebb bocsánat kérése. Ez pedig természetesen az Outkast Miss Jackson című daláról szólt, hiszen ebben André 3000 gyakorlatilag bocsánatot kér régi barátnőjének, Erika Badunak, az édesanyjától, aki ezt a bocsánat kérést pedig elfogadta, és nagyon sokáig I'm the real Miss Jackson feliratú pólóban járt a dal megjelenése után. Érkezik tehát Big Boy és André 3000, azaz az Outkast itt a 96.4 Base FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a BFM mikrofonját Széles Izának, a következő órát pedig már vele kezdhetitek, egészen pontosan egy magyar dallal is vele, jön a Várj meg Vézsétől és Rézműves.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

érzés itt nálunk is. Bízom benne, hogy megértitek ezt. Természetesen nagyon sok hazai híresség is megemlékezett Petiről, így például Curtis is, akinek nagyon meghatározó volt az életében Szolnoki Peti munkássága, a Hőn szeretett csapatának az Újpest indulóját is Szolnoki Peti énekelte, és már csak ezért is nagyon hálás volt a munkásságáért. Peti, nagy űrt hagytál magad után, nyugodj békében! Most pedig rátérünk a következő előadónkra, aki nem más, mint Polo G. Vele kapcsolatban jó hírem van, ugyanis egy éve józan nem fogyaszt alkoholt és drogokat sem. Ezt élete legnagyobb eredményeként említi, a bejelentést egy új zenei megjelenéssel is egybekötötte. Hát reméljük, hogy ez így is marad a jövőben is. Indítom Polo G-től a Rapstart-t.

0: Hány bolt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000. Now
1: brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BFM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a tegnap E-Foton fellépő Jude Law-t és a jó haverját Dash-t. Az ő közösük nem más, mint a nagy sikerű díva. Itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jan Burai, Fehér Krisztián, SM és Mário, tőlük indítom a Barna Lány című szerzeményüket.

egyik kedvenc csapatát, a BSV srácokat, Nagy Bogival kiegészülve. Na hát most egy móka sztorit osztok meg veletek. Van ugyanis egy 2021-ben alakult pomázi hip-hop duó, Mirror Glimpse néven, ami Krúviból és Beatóból áll. Ők elég poénos és lazadalokat adnak elő, kicsit kiparodizálva a kollégáikat. Így lett idézőjelben áldozata McLeod és Matyi, illetve Bogi is. Az egyik koncertjükön előadták a Popstar című szerzeményüket, amiben többek közt Bogiékat is kiparodizálják. De csak ilyen kedvesen, aranyosan. Egyébként arról is készült kép, ahogyan beöltöztek, mármint Krúviról és Beatóról. Ezt egyébként nagy örömmel osztotta meg Bogi, Gaben és McLeod is. Csekkoljátok le az Instájukon. Most pedig hozom nektek a már említett Bagást. Jönnek a BSV srácok Nagy Bogival kiegészülve. Indul tőlük az Always

0: Rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Nem sokára itt lesz velünk a nagy magyar triumvirátus Dash, Young Fly és Azaria. Pörög tőlük a Bakpak.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 19

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Indul egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek Doja Cat-et, akinek továbbra is zajlik a Turma V világ körüli turnéja, ami Európa után Észak-Amerikában folytatódik. Most indult tőle az Agora Hills.

is helyet kérek, megtanultam gyerekkoromban a telep méreg, te leszel a testim, pedig hogyha leszek lélek, lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek, de én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint Lunizzal. Ehhez egy jó kis időutazásra invitállak titeket. 1995-ig meg sem állunk az időben. Hozom nektek az akkori házi bulik egyik tartozékát, ami nem más, mint az Aga Five on It. Úgyhogy mindenkinek hangerőt fel, aki szereti. Woo!

0: 96.4 Base FM Rap Hip Hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a Base FM egyik kedvenc csapata, a BSV srácok és Bálya Lex. Tőlük pörög a Lidokain.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

SFM Prep Hip Hop R&B. Indul egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek Larot, akinek idén született a kislánya, és még az édesapja is híres, ugyanis őt 21 Savage. Most pedig jön egy dögös dal Larottól és Ice Spice-tól, Pörög a gát!

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 BSFM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

lépett az EFOT-on, és óriási sikert aratott. Például a következő dalát is előadta, ami nem más, mint a Páncél. Egyébként a dal központi gondolata, hogy a sikernek és a hírnévnek is ára van. Hát ebben sajnos nagy igazság van. Most indítom a már említett dalt, jön nektek a Páncél.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az anno X-faktorban megismert Manuelt, aki azóta jól kinőtte magát. Pörög tőle a Need You.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, hozom nektek Bruno Tespakot. Tudjátok, szeptember 12-én Bruno szülinapi koncert lesz a Barba Negrában, itt pedig a Bass FM-en pörög nektek a vakmeleg slágerük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hip-hop R&B. Na indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok, hozom nektek a pörgős nyelvű rappert, Eminemet, tőle indítom a Houdinit.
1: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken, hozom nektek a Megasztárból megismert Pifut. Most vannak a Megasztár válogatók, úgyhogy e kapcsán megkérdezték őt is és Lengyel Johannát, a tavalyi győztest, hogy mégis milyen emlékeik voltak. Hát Pifunak nagyon melege volt, és ő nagyon izgult. Johi pedig egy picit unatkozott. Na hát kinek milyen? Minden esetre most jön Pifu és Marics Peti, és tőlük a Schwindler.

96.4 Béze FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bézefm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a nagy magyar triumvirátust, Dest, Young Flight és Azariát. Tőlük pörög a tip-tip.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

tamo, oyeke, cello, oyeke.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Rich Remordet, aki visszatért a fesztivál színpadokra, itt pedig most nektek a Gucci Mane-nál közös Black Beatles pörög. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.

Ez a 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek, én Széles Iza vagyok. Hamarosan jön a kollégám DJ Revo és a Vésztopuszas műsorának az ismétlése, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Addig is mindenkinek szép vasárnapot, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lé!

0: BFM.
1: 96.4 BFM, Rap-Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Base Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Base Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogyha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Forte oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Montanát is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.1 BSFM, Rappi Papá, NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti basztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idejére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Basztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty La Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Base Top 20 Rewind.
1: 96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ET Base Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszugrunk az időbe 25 évet és meg sem állunk 2001 júliusának végéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Usher ikonikus dala, a You Remind Me. Blue Country-t és Eve, valamint Gwen Stefani kettősét megelőzve 2001. júliusának utolsó hetében Usher vezette az amerikai slágerlistát. Ez a dal hozta el az R&B Superstar első Grammy-díját a következő évben. Az album, amint található, a címe 8701, végül nem kevesebb, mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. Ezen hallhatók még a szintén nagyon sikeres U-Turn és egy Ugar It Bad című dalok is. A You Remind Me-ből készült egy remix változat is a klubok számára, ebben Method Man és Blue Country is szerepelnek Usher mellett. De most érkezik az eredeti, az egyetlen, jön Usher, tőle is pörög You Remind Me című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Base Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
0: Base Top 20. Rewind.
2: Rewind. Yeah. I ain't seen you in a minute.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hoffi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hoffi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hoffitól.

Metro, Metro, Metro.

Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BFM. Rap. Hip-hop.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B. Gyertek velem egészen este 10-ig. Gurulunk is tovább méghozzá DMX ikonikus dala az X Gun Give It To You után egy nagyon szuper magyar kollabba. Mondhatni egy mesterhármas következik. Jön egy dalon belül Beton Hoffi, Lil Frak és Krubi. Ez pedig Off-White című közös daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en. Na gyerünk!

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Gurulunk is tovább az Afrobeat koronázott királyával, Burna Boy-jal. Tőle is egy nagyon szuper dala, jön City Boys című slágere itt a Beats-en.

0: Rap, hip hop, R&B, peace.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: 96.1 Beats FM, rap, hip-hop, R&B, bizony mindennek ára van, nem is akármilyen. Moria Nessus jól tudta, és írt is rá egy egészen kiváló dalt, aminek a címe Ez az ára. Ez jön itt a Beats FM.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukka.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok nekem üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Eminem ikonikusnak mondható dala a Houdini után pedig Travis Scott-tal, illetve Drake-kel megyünk tovább, és közös kollabjukkal a Sicko Móddal, ami exkluzív van nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk srácok, addig is hangerőt fel!

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash Winnie című slágere után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább, tőle is egy korábbi dalapörög, az Agora Hills. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM.

0: FM. Rap, hip-hop, R&B, peace.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Subbase Monster, Nincs Nő, Nincs Írás ikonikus dala után pedig gurulunk is tovább egy ifjú tehetséggel. Ő nem más, mint Kid Ink, tőle is pörög Dead Wrong című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en. Na gyerünk!

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára DJ Snake, J Balvin és Tyga 3-asával és Loco Contigo című dalukkal. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap, sziasztok!

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőbe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszadom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4. Bass FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Base FM.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra.

right full touch. Push up on my bars, cocky down type shit. She gripping all of my bars, I got. Ladies and gentlemen. Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

basefm.hu. Rap, hip hop, R&B, bass, basefm. Mike, yeah.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM. So fair. Yeah.

0: 95.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Hány volt, tízezer, nem iszom, csak vízezer.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Take 10 seconds to 10.